0: E.
1: Se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se